0: váltani. Poyet.
1: Köszönöm, hát is köszönöm.
0: Kávé.
1: Én is fiskolok, fiskáltak.
0: Fiskáltak.